83. 83. Sekstisju, seks, sju. Femtifem, fem, fem. Fyrtifire, fire, fire. Sekstitre, seks, tre.